0: adasa yamena de megudu a papa anapa ne esim so adasa yamena de megudu a papa
1: pa
0: yamena de megudu a